0: Cosmoim. Cosmoim ning pekirikan.
1: Sing abangan.
0: Wes sing abangan. Cosmoim.